penjak fatin borso bendera mama sana bubu babna bubu magadna bubu tombo magadna junjung bak mama wonder sakro mbar ka.